0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: freedom just for everyone.
1: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
2: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

ez a poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: toptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

A Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Poptarisznya. Találkozzunk 2023-ban is.

0: Doktoris Nyapon.hu.
1: Már 12. éve önökkel.
2: Hello, New York. We're back here again.

0: Erre emlékszel?
1: 200 éve született Petőfi Sándor, 100 éve pedig Horst Tappert, azaz Derik.
2: Oktarésznye.hu 2023-ban is.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.

0: Ez páratlan.
1: 2023-ban is.
0: Poptarisznya.hu.
2: I will survive.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: A dal címe nincsen magyarázat, valójában nagyon is van. Furán viselkedett a poptarisznya.hu a mai alkalommal délután. Ennek pedig az az oka, hogy egy technikai meghibásodás miatt az adásvezérlő számítógép beadta a kulcsot, hogy Hajcsak Attila kollégám és barátom kitűnő szavaival éljek. És ez délután arról szólt, hogy lesz-e valami hétvégén, meg pénteken, meg egyáltalában, vagy nem lesz semmi, vagy csak zenék lesznek, vagy még az se. Jelentem, sikerült úrrá lenni a káoszon, illetve a technikai anomáliákon. Egy csattanással és némi villanással megúsztuk a sztorit. Meg némi áramszünet kíséretében természetesen. Voltak ugyan gondok, de ezeken már túl vagyunk, szóval az a jó hír, hogy momentán már a keverőpult, illetve és vagy az adásvezérlőgép üzemképes, erről zenélünk momentán. A rossz hír az, hogy a péntekesti koktél mai nyári adásának 7 órától kezdődő etapja, vagy legalábbis műsora, az hát egy jelentős késést fog majd szenvedni. Hiszen én itt vagyok a főstúdióban, a szép és jó, de hát a teljes műsoranyag, amit terveztem, minden más a külső stúdióban található, szóval én most mindjárt beülök kedves feleségemmel a kocsiba. Elszágúdozunk a külső stúdióban, és addig egyszer és támadás jog címén lehet, hogy Alcsér kolléga is hamarosan megérkezik. Ezt nem tudom, mert ugyan beszéltem vele az előbb, de fogalmam nincs, hogy ő merre jár, egyetemben mikor jön. Egy dolog biztos, valamikor 7 óra után, ahogy beestem a külső stúdióba, és összeszedtem magam, igyekszem egy nyári péntekesti koktélt készíteni. Hát is lehet, hogy ez csak olyan ad-hoc koktél lesz, és aztán majd a következő hetekben valamikor bepótoljuk, amit nem sikerült összehozni. Szóval valami lesz. Még egy gyors szolgálati közlemény a hallgatóknak. Rossz hír, de bízom benne, hogy nem maradandó a dolog. Szombaton Dombovári Gábor nem lesz hallható, nem fog tudni most szombaton műsort készíteni holnap. Bízom benne, mi hamarabb újra élőben tud jelentkezni Gábor. Hudák Misiről még nem tudok semmit, nem tudom elmondani, hogy lesz-e most szombaton, vagy nem. Ki fogjuk írni a Facebookra. Nagyjából ennyit tudok jelenleg mondani. Miközben leteszteltem mind a keverőpultot, mind az adásvezérlőgépet. Mostantól elvileg minden a helyén, és minden rendben, legalábbis bízunk benne.
1: Hatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
2: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
0: Milyen rég szólt ez a dal? Ezzel teszteltem a hangkártyát az előbb. No hát, kedves hallgatóink, ennyi volt a momentán, este 7 óra után, ahogy említettem az előbb. Valamikor, ahogy beérek a külső stúdióba, jelentkezem, addig lehet, hogy Attila még előkerül, este 9-től pedig ő. Innen a főstúdióból élőben, immáron technikai anomáliáktól mentesen. Én pedig további kellemes poptarisznya.hu hallgatást kívánok minden kedves hallgatónak, és nagyon kellemes hétvégét.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szokol Rádió Budapest. Híreket mondunk.
1: A nyilvánosság a gazdaság megújulásának és a politikai intézményrendszer fejlesztésének alapvető feltétele. A tanácskozás résztvevői emellett azt is megállapították, hogy a nyilvánosság nem adomány vagy megengedés kérdése, hanem, miként az egyik rozsdóvaló mondta, egy reális hatékonyságra törekvő politika lényegi eleme. Szükséges azonban hangoztatták többen, hogy megújuljon a tömegkommunikációs nyilvánosság is. A társadalomban végbe menő demokratizálási folyamatokkal egy időben ugyanis új elemekkel kell bővülnie a tájékoztatásnak. Az elmúlt évtizedek reformjai hangzott a részvétel, csak kevéssé érintették a hazai tömegtájékoztatás struktúráját, valamint irányítási és felelősségi rendszerét. A debreceni tanácskozás holnap folytatja munkáját.
0: A hírek után szórakoztató műsort sugárzunk sztereóban. Már várja önöket a stúdióban műsorvezetőnk, Popovics László. A magnósok kedvéért a műsor tervezett időtartama 2 óra. Címe: Péntek esti koktél. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: És most indul a péntek este. Felkészültek? Are you ready now? Egy koktélt esetleg? Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabarészámok, Soma Koma és Popo professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei, the best music, meg amit még itthon találtunk.
3: Jaj, maga az Békó túr! Meg kell mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga Poktari kazettáit.
4: Sanyikám, desztilláld magad.
3: Jó.
4: Na, gyere, mert kezdünk.
3: Jó, megyek ma.
2: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

Nagyon-nagyon kellemes péntek esti időtöltés kívánok minden kedves poptarisznyap.hu hallgatónak. Indul a péntek esti koktél, nem a nyári koktél, mert hogy az majd holnap lesz, mert hogy most mindenkit összezavartunk, az szinte bizonyos. Próbálom rendbe tenni az emberek fejében a dolgokat, tehát itt pillanatra pillanatra változik a helyzet. Ugye az volt, hogy elvileg most este héttől extra nyári koktél lesz élőben a Küsi stúdióból. Ezt egy picit átírta a gyakorlat, illetve hát a sors, ahogy Izoltán Zero mondaná a hétfő esti Számisztika Zero című műsorában. Hiszen volt egy kis technikai malőr a fő stúdióban, aki a Facebook oldalunkat olvassa, azt tudhatja. Elromlott a fő stúdióban az adásvezérlő számítógép. Ez gyógyítván, jól elrepült az idő, úgyhogy ennek fényében most tudok csak adást kezdeményezni, és hát bőven-bőven azt kell, hogy mondjam, hogy picivel több mint egy óra van hátra a tervezett 2 órából, de Hudák Misi volt ó, jó fej és rendes, hogy előrébb hoztál szokásos nyaralását, és így, mivel felszabadult a műsor ideje, ezért a nagynyári koktél nem most pénteken, hanem holnap, azaz szombaton este lesz megtartva, hogy 7-től vagy 8-tól, ez még ki fog derülni, ki fogjuk írni a Facebookra, tehát a mára tervezett nagy nyári koktél, figyelem, nem most pénteken, hanem holnap, azaz szombaton lesz élőben itt a poptarisznyap.hu-n. A szokásosnak mondható külső stúdióval. Jó magam, Popovics László vagyok, és hát élőben köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Immáron a sima péntek esti koktél Lightban, ami hát picivel több mint egy óra lesz, hiszen ugye este 9-ig van időnk ezt elkészíteni, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, most ki fogok tenni egy magyarázó posztot. Sanyi már elkezdte, csak át kell írni, mert értelmezhetetlen a dolog, de hamarosan kitesszük, oda várjuk majd a beköszönéseket, a hozzászólásokat a mostani programhoz, és a beharangozott pénteki, hát extra nyári koktélra pedig majd holnap. Várunk mindenkit nagy szeretettel, nagyjából ennyi, www.facebook.com/poptarisznya, ott történik mindez majd írásban. És hát természetesen van nekünk egy weboldalunk, www.poptarisznya.hu, ott lehet bennünket hallgatni, ott is van egy üzenőfal, az általános üzenőfalon lehet nekünk üzenni. Én azt hiszem, hogy nagyjából neki is kezdek ennek a mai koktélnak, hát nevezzük ad hoc és light koktélnak, hiszen minden igaz. Próbálok benne mutogatni majd dolgokat, amiket a nyári koktélra terveztünk, de nem sütök el mindent, hiszen arra is hagyjunk valamit, meg ad hoc jelleggel majd valamit beleteszünk, valamit kitalálunk. Kedves pajtások, mindenhezekhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozás, vagyis nagyon kellemes és nagyon jó koktélfogyasztást.

A Tempo KTL segítségével bővebben majd holnap, azaz szombaton, ahogy említettem. Akkor aztán majd nagyon keményen belevágunk, most csak lájtosan. Azt mondja Sanyi, Gary jön balról. Nem, ő Gary Barlow. Így stimmel a dolog. Itt a koktélban.

miközben úgy látom elkészült a poszt, kitette Sanyi a Facebookra a magyarázó posztot, ami egy standard péntek esti koktél

És mostantól kezdve oda várjuk a beköszönéseket és a hozzászólásokat. Aki én is mozog is, itt van velünk a poptarisne.hu-n. Őket nagy szeretettel várjuk. Minden kedves pajtást innentől kezdve este 9-ig, közel egy órán keresztül, tehát itt a poptarisne.hu fedélzetén. Hát kérem szépen, nyár, és ha nyár, akkor autó. És ha autó, akkor reklám. És ha reklám, akkor autóreklám. Nem tudom, hogy ki emlékszik a következőkre. Picit feszes a tempó, ne ijesszem meg senkit. A kérdés tehát, minek a reklámja volt ez a zene? Bővebbet majd a szombati extra nyári koktélban. A zeneverzum környékén, amitről a holnapi alkalomra Misi lemondott. Köszönet érte ezúton is. Most azért mondom ilyen sűrűn, mert nyilván, hogy a hallgatók eszmélnek, hogy működik a műsor, úgy csatlakoznak hozzánk. És egy újszülöttnek minden vicc új, szóval aki most csatlakozott, az végül is most hallja először. Mondtam, hogy volt technikai gond? Persze, hogy mondtam. Halcsert kollega is kiírta. Mindenki tudja, az egész ország tudja már. A kérdés még mindig megvan, pajtások. Minek volt ez a reklámzenéje? És miért, és hogy, és különben is? Bulizzunk, pajtások!

Meg ha jobban belegondolunk, pajtások az időjárás vonatkozásában. 11 fok volt éjszaka. Hát ez milyen már? Nem nyár van, nem nyár, lassan tél. Úgyhogy igazi extra nyári koktélt ma nem is lehetne csinálni. Megpróbálom ezt a dalt majd holnap összemixelni élőben nektek, pajtások, az extra nyári koktélban. Ha már Hudák Misit elszólította a pihenés, illetve az egyéb feladatok, minden is jó pihenés nekik, illetve köszönjük a műsoridőt. Lassan abba hagyom ezt a dolgot, csak tényleg látom, hogy ahogy jönnek a pajtások, jó, ha tudják, hogy miről van szó, bár oda is van írva, mert Sanyi ugye odaírta. No, hát szóval tervezünk itt holnapra mixelést, meg nem mixelést, meg mindenféle jó dolgokat, meg időgépes kapcsolásokat lesz itt, kérem szépen, korabeli poptarisznya, tévéműsorok, néhány meglepetés, illetve hát aki hallgatta a mostani program elejét, ott már egy meglepetés el is hangzott zenében. Arra gondoltam, hogy egy picit próbáljuk jobb időt varázsolni odakint a természetben, szóval Let the Sunshine In legyen mondjuk a következő dal címe. Én azt hiszem, talán ez is feldolgozás, mint az előző. Na most megfogtam magam, nem biztos. Az elkövető minden esetre a Matt Jolly. Sanyi mutogat, hogy kell ezt írni. Matt Jolly. Igen, ez fontos lesz később, pajtások, hogy mit, hogy mondanak, és ehhez képest hogy kell írni. Bicó Tomival sikerült megfejtenünk ugyanis valamit a napokban, amit másképp írnak és másképp mondják.

Sanyi azt mondta, énekeljek, de talán jobb, ha nem. De ha mégis, akkor valami ilyesmit, hogy yeah, yeah, my thing. Na jó, inkább ne röltessük, nem megy ez nekem. Sanyi próbálkozna még itt, azt mondja, hogy Sanyikám, nyomja te is. Föltoltam, nyomja csak. Igazad van, Sanyikám, még nem köszöntél ma be, úgyhogy itt épít volt az ideje. Hát ennyi Sanyiról. No, hát kedves pajtások, a pajtási beköszönések következnek itt, ha jól látom. Igen. Mátyás Tibor, tán, hangsúlyozom, hogy tán, ha minden igazú lehetett az első, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Mátyás Tibor pajtás, tehát én is köszöntök mindenkit, szó volt a technikai problémáról. Nos, mit számítanak olyan apróságok, mint egy villámcsapás, földrengés, betegség miatt elmaradt adás, földcsúszamlás vagy egy meteorzápor. A lényeg, hogy már 15. éve van popterisznye.hu, és ez sokban köszönhető a személyi kultusz méltán kiérdemlő, igen, köszönöm szépen, háromszoros hórát neki, és persze, tudom, szerénység pajtások, ha van valami, amit szeretünk magában én, vagyis Popovics László pajtás, az a szerénység. Igen, de mégiscsak el kellett volna ezt olvasni előtte. Na mindegy. Jó, köszönjük szépen Mátyás Tibor pajtásnak a kitűnő és nagyon magvas és hát szívhez szóló gondolatokat. Igen, majd utaljuk a megfelelő helyre, a megfelelő összeget. Na persze, ez csak poén volt, Sanyi már elintézte. Igen, köszönjük szépen. Zarándok Balázs pajtás a következő beköszönő. Sziasztok, minden kedves hallgató pajtásomnak szép estét és jó nosztalgiázást kívánok. Örülök, hogy a péntek estét egyáltalán el tudott kezdődni. Hát még mi? Hajjaj! Igen, Bicó Tamás pajtás a következő. Nagyon szép jó estét mindenkinek Balaton lelléről. Jó pihenés nektek, Tamás! És hamarosan majd szóba hozlak. Több ízben és több példában is, vagy több minden okból is. Igen, néha összeszavakat a keverem, ez ilyen. Lasszó Péter pajtás a következő. Jó estét, Rákosliget jelen, nagyon szépen köszönjük. Szerencsi Tamás pajtás a következő. Strand hangulatban gazdag péntek estét minden pajtásnak. Csillog a lemenő napfénye, a napszemüvegekkel lángos, sülthek, narancslé, sör és naptej illata a levegőben, avagy a jókedvet garantálja. Tempókátész tagjai és vezetői, Laci és nyűves vezeték. Köszönjük szépen a nyári koktél, ez ugye holnapra áttevődő, szombat este 8-tól lesz, végül is megfejtettük itt Hudák Misivel. Igen, így van. Tehát, hogy akkor holnap este lesz az extra nyári koktél. Bizonyám. Köszönjük a képeket. Bicó Tamás küldött nekünk egy jó pohár hideg kőbányai sört. Köszönjük, és ugye volt az előbb egy kérdés, hogy a Gerappáz milyen reklámfilm betétdalából indult, vagy kezdődött. A Renault Clio reklám, és ez itt nem a reklám helye, csak egy nosztalgikus pillanat. Szerencsi Tamás látom elsőként helyes megfejtőnek, aztán Zarándok Balázs szintén. Renault Clio és Tony Sweet az előadó, hát ezzel most bajba vagyok, mert ugye a Gerappa remixet nem ő adta elő, illetve hát

mentek, akkor jobb ilyen, és ha úton vagytok, akkor jó utat nektek. Perez Gábor pajtás is előkerült mindeközben. Nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Dombinak a legjobbakat kívánom. Üdv nektek, Laci. Igen, ez nagyon fontos, hogy Dombovári Gábor műsora sajnos holnap elmarad. Remélem, hogy mielőbb újra élő műsort fog készíteni Gábor. Addig is minden jót kívánunk neki ezúton is. A többi hallgatót, a többi beköszönőt hamarosan, vagyis a többi pajtást egészen pontosan nyári hangulatba keveredünk egy picit. Hangsúlyozom, ez most nem a nyári koktél az holnap este. Ezt már mondtam, tudom, de nem győzem hangsúlyozni. A nyári hangulat most momentán Dieter Bohlen és Mark Meldock jó voltából jött el hozzánk.

ugrálok itt a Facebookon a beköszönések, a pajtások beköszönések közt, mert a Krisztián család is beköszönt. Na, hagyjuk még ezt a refrént, aztán folytatom.

Szóval elnézést, hogy nem tartom az időrendet, de a Krisztián család beköszönt, és most pont ide illik a dolog. Sziasztok, pajtások! Ha késve is, de apa kezdődik! Őrsvezető pajtásnak és Sanyinak jó munkát és villám elhárítást, valamint nekik és nektek szép estét kívánunk. Birmingham jelen, ha jól látom. Igen, hát láttátok volna, mit művel Sany délután a stúdióban. Hú, ott volt még Irénke, Ilonka, mindenki ott volt, meg a feleségem is ott volt. Én is ott voltam, és ha láttátok volna a Sanyi kezéből, hogy szálltak a szikrák a számítógép felé, vagy lehet, hogy pont fordítva, csak úgy szikrázott, villám, minden volt ott, pajtások, ne tudjátok meg. Nyári hangulat, és ha már nyári hangulat, pontos zeneileg az, de ne felejtsétek el, hogy ez most éppen nem a nyári koktél, ez holnap este lesz, és ha már holnap este lesz, akkor van időm egy picit elmondani pár dolgot, hogy mivel készülünk, miket tervezünk ebbe a bizonyos programba. Hát többek között élőben beszélgetünk majd telefonon Boros Csabival a Republikból, hiszen nekik néhány éve, ha jól számolom, 2 évvel ezelőtt készült

Tel, egy nagyon kellemes kis nyári hangulatú dalocska, ami a korabeli kelet-német lányok és a balatoni srácok történetét meséli el. Egyébként a YouTube videó megosztó meg is tekinthető a videóklip. Ennek a dalnak a születéséről, a körülményeiről beszélgetünk majd Boros Csabival telefonon, és hát persze meg is hallgatjuk a dalt. Lehet, hogy előjáróban már ma is megmutatom, hogy nagyjából orientálódhat csanak a pajtások, hogy mire számíthatnak holnap. No, hát ilyen terveink vannak, meg olyan terveink vannak, ugye, hogy kapcsoljuk a múltbéli rádiós műsorokat, ahogy szoktuk, nyári hangulatban, meg tévéműsorokat, illetve nagyon fontos, hogy például lesznek olyan reklámbejátszások is, amiket meg kell fejteni, hogy annó minek volt a reklámja. Például a következő bejátszás is egy ilyen, engedjétek meg, hogy előjáróban ezt megmutassam nektek, már csak azért is, hogy holnapig esetleg meg tudjátok majd fejteni az éles nyári koktélban este 8-tól. Szóval az a kérdés, hogy például ez a 90-es évek első feléből származó reklám mit és, hát mégis csak annyi, hogy mit reklámozott talán ez a kérdés. Mondanám, hogy kérdezzük meg azt is, hogy hol, de ezzel ugye az a probléma, hogy nem biztos, hogy meg tudjátok mondani. Egy biztos, hogy televízióban ment le, közben valamiért megfagyott a számítógép, most aztán jó lett, úgyhogy akkor kezdjük előről. Remélem holnapra ez is megjavul, vagy ezt a gépet is gyógyítani kell, na kiderül, holnap estig sok minden kiderül.

Szóval holnap majd lepődjetek meg, ha megkérdezem, hogy ez melyik tévécsatornán és egyébként mit reklámozott a 90-es évek elején. Most pedig egy picit hangolódjunk az olasz slágerekre.

0: volt az követő, vagyis az előadó. Sanyi közben megkérdezte Terminellát, a poptalésnél.hu helyi számítógépét, hogy hogy is kell ezt kimondani, ezt a nevet.
1: Riccardo Folgi.
0: Igen, nem Terminella volt, hanem a...
1: Riccardo Folgi.
0: Igen, tehát ő egy férfi számítógép volt, de nem baj, Sanyikám, hát verjél csak át engem, majd én hülyeségeket beszélek a hallgató pajtásoknak. Ez teljesen normális egyébként a péntek esti koktél üzemidejében, senki se tévessze ezt szem elől. Fogalmam nincs, hogy M. Danó Ildikó pajtás beköszönését említettem-e már, úgyhogy jobb többször, mint egyszer se alapon. Most gyorsan elmondom újra, vagy... Most mondom el, először fogalmam nincs. M. Danó Ildikó pajtásnál, szia Laci és Sanyi, köszönjük szépen a kiváló minőségű munkátokat. Lájtos koktélt és szép estét kívánunk a hallgató pajtásainknak, nagyon szépen köszönjük. Kis Csengét már említettem, így van, és szerintem Perec Gábort is, pajtást, igen, mert ő Dombinak is jobbulást kíván. Kerstin Buk pajtás a következő, szerintem ott van Josi is. Igen, erőt, egészséget, pajtások és kedves ősvezető Laci és Sanyi pajtások. Nagy örömmel, nagy örömmel jegyzeteltem, hogy holnap este újra rajgyűlést tartunk az ősvezetőnkkel és a tanácselnökkel, holnap tartjuk majd igazán, igen, és a tanácselnökkel az élen, és a Sanyi pajtás kíséretében. Kívánok minden kedves koktél őrstagnak kellemes zenés hétvégét, utóirat ősvezető pajtás, itt is hideg volt az éjjel, már vagy 3 napja. Ez azt jelenti, hogy éjjel közelebb kell bújni a pajtásnőkhöz. A pajtásnőtökhöz, igen. Úgy van már, illetve úgy már is melegebb lesz, igen. Pajtási üdvözlet a Kersten és a Josi pajtások Eppingenből, nagyon szépen köszönjük. Most pedig kapaszkodjunk, pajtások, mert át kell szellemülni, mert vers következik. Krahulec János pajtás verselt nekünk. Azt írja. Szép estét, sziasztok! Nyár van, hideg sör a pohárban, jókedvű vagyok. Pajtások, sziasztok! Vagy mégsem? Sanyi, most ez vers volt, vagy nem volt vers? Nem is tudom. No, ki fog derülni, pajtások, megfejtjük közösen. Igen. Menjünk tovább, de most éppen nem olasz dallal megyünk tovább, hanem... Igazi 80-as évekbeli hangulat, pajtások. Na, vajon ki fog énekelni? Meg különben is hány éves, ki hány éves, és amúgy is... Ez nem volt komoly kérdés. Persze, hogy Robin Gibb.

0: Igen, és igen, mondtam, hogy light cocktail. Sanyit mutogat meg instruál, de igaza van végül is, hát ne csak zenéjünk, pajtások, ha már így együtt vagyunk, legyen egy pici időgép is. Persze a komolyabb időgépes kapcsolásokat meghagyjuk holnapra, na de hát azért mégiscsak legyen valami, igaz-e?
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: És akkor legyen ez egyben egy játékkérdés is, pajtások. Hol járunk időbe? Egy biztos Petőfi Rádió és Pop Tarisznya. Na meg persze, Bétót László. Évszámot kérünk, pajtások, évszámot. Hogy hol járhatunk?
2: Listen to my radio.

0: 5 perccel múlt 5 óra, kezdődik az első sportösszefoglaló, a mikrofonnál Deák Horváth Péter.
1: És rögtön Siklós Eriknek adom a szót, mert a végkifejlett következett be Wimbledonban a férfi egyes döntőben.
2: Én pedig visszaveszem a szót, hiszen ennyi volt az időgépes kapcsolásunk, a többit majd holnap este 8-tól az extra nyári koktélban, meg extra egyéb dolgokkal együtt. Hát az a helyzet, hogy az előbb nem mondtam, kedves pajtája, igen, a kérdés még mindig áll, hogy melyikében járunk. Tehát melyikében hangzott el annak idején a Poptarisznyában élőben ez az ominózus bejátszás. Az előbb viszont nem mondtam, és most akkor térjünk át a kedves hallgatópajtások beköszönéseire, hogy Kerstin Buch és Josi Pajtás elküldött nekünk egy Lego készletet, egy pálinka nevezetű Lego készletet, ugye pálinka főzőt, meg mindenféle ilyen dolgokat lehet belőle csinálni. Nagyon szépen köszönjük, ez mindenképpen hasznos lesz majd, ha máskor nem ősszel, de talán még most is használt tudjuk venni. Én szerintem gondolom, hogy ez nyugat-német márkáig lehet venni, nem Josi, vagy Kerstin, vagy de, vagy én nem tudom, vagy ezt a Sanyi kapja, vagy mi kapjuk, vagy együtt kaptuk, vagy a hallgatóknak, vagy nem tudom. Na, ezt majd megfejtjük. Most viszont, ha már időutazás volt az előbb, akkor repüljünk vissza a ma délelőtt, a ma reggelig egészen pontosan. Hát a Poptarisznya pontos szempontjából, ugye tudjátok, pontosan csak nem alakult jól ez a nap, legalábbis hát a reggeli délelőtti időszak nem annyira, délután már látható volt a probléma, és akkor ugye hát már beavatkoztunk, és hát aztán estére megoldódott a dolog. No, de hát voltak éppen mondhatjuk, hogy ha ilyen szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor valójában a poptarisznya.hu-nak egy elég ócska reggele lehetett, és ha ez így van, akkor íme az ide vonatkozó dal az OK együttestől. Mert hogy ócska reggel a címe a dalnak. Azt mondja Sanyi, sarkasztikus bravúr.

Szóval legyen-e rock-sorok, mamma, pajtások? Ez a kérdéskör, kérem. Írjátok meg, ha van kedvetek hozzá, meg ha nem, azt is. Itt a Kultúrban várjuk ás megfejtéseket, a gondolatokat.

most nézem, hogy elrepült az idő, még negyed óra van hátra a mai koktélban, én megint belengedtem a logsarkot, vagyis a rocksarkot. Perec Gabi fajtás szerint Lord Sarok. Értem a célzást. Gyűhet a rocksarok, ez már Bicó Tamás pajtástad. Szerencsi Tamás a rocksarok is jöhet, mert amíg a földkerek lesznek rockerek, így is van, el is hangzott nemrég. Perec Gabit már említettem, Emdanó Ildikó legyen rocksarok, és Szabó Attila pajtás. Rocksarok kötelező, Laci, bár lehet, hogy az ő beköszönését még nem is említettem, vagy lehet, hogy de. Valahol pedig láttam, na majd meg lesz, és akkor bemondom, na de addig kapaszkodjatok, pajtások, mert az idén rövidségére való tekintettel belecsapunk a lecsóba. Kapaszkodjatok, már mondtam, de kapaszkodtok valójában, pajtások? Pajtások, kapaszkodtok? No, hát akkor agyeldobás, pajtások! Meg a pogó, ahhoz vonna eszetek, mi? Tudtam, úgy tudtam. A pajtások ilyenek. Where is Cooper?

Fú, pajtások, ezt látnotok kellett volna, hogy Sanyi hogy pogózik haj nélkül. Nagyon kemény, Sanyi. Mátyás Tibor beköszönését, nem tudom, említette, mert már mint hogy pajtás beköszönését. Én is köszöntök mindenkit, szó volt, igen, ezt mintha olvastam volna már, villámcsapás, igen. Jó, igen, valamiért előkerült megint ez a hozzászólás, vagy is a beköszönés, de közben azt láttam ideten, hogy jöttek még egyéb beköszönések. Igen, valóban, Sanyi teljesen itt megőrült itt a nóta alatt, én is. De tényleg volt beköszönés, de hova lett? Hova lett? Azt mondja Alice Cooper, M. Danu, Edico, köszönet érte. Na, tegyük át a Facebookot egy másik. Igen, így sokkal jobban néz ki. Alice Cooper, nagyon jó választás volt, köszi. Mostanában a rotációban is több száma megy, amit mindig örömmel hallgatok. Köszönet a zenei szerkesztőknek érte, és hajrá, így tovább, bátran a zenei merítésekkel. Ez Mátyás Tibor pajtástól jött. Köszönjük szépen, igen, azóta már egyébként a Europe szinte összes jó dala fenn van, meg egy csomó minden más az automatikában. Queen Invisible Man imádom, ez már Zarándok Balázs pajtástól jött. Mátyás Tibor azt írja, Rocksarok jó, de Zoltán Erika, ki nem maradjon belőle. Komolytalanra fordítva a szót, miért ne legyen, minden műfaj jó, ha jó ez a névválasztás, igen, köszönjük szépen. De volt itt tényleg beköszönés, én láttam, Sanyi, ne húzzuk fel, igen, itt van, nagy János pajtás. Azt írja, üdv mindenkinek. Egyébként kérdeztem, hogy a szópart is poptarisne.hu-s bejátszás mikori lehet, melyik évből származik. Úgy látom, 94 és 93 közt vacilálnak a pajtások. Többek között, ha jól látom, akkor Zarándok Balázs, illetve Mátyás Tibor pajtás is. És említettem Szabó Attila pajtás beköszönését, hogy nem látom, de most már megtaláltam, itt van. Ahogy Szlovákiából, végre itt vagy, Laci, olyan szomjas voltam egy jó koktélra. Igen, holnap folytatjuk este 8-tól Hudák Misi üzemidejében. Nyára extra nyári koktél, legalábbis ezek a tervek, a többit menet közben meglátjuk, ugye itt volt célzás Lord ügyben. Ha jól sejtem, igen, bizony, ez már

Perec Gábor volt, aki sejtette a Lordot. Hát értem én a célzást. Sanyi előkapta a kazettáját. Na, szóval most ragadó.

miközben itt Kerstin és Josi pajtások jelezték, hogy a legós pálinka főző az forinttal lett kifizetve, Adival, ha jól látom, 500 forintossal.

0: Mátyás Tibornak az előbb a Rocksarokban való elhelyezésre kerülő Zoltán Rika dal kapcsán nem olvastam végig a hozzászólását, mert azzal zárja a gondolatmenetet, hogy most ezzel nagy lelki súlyt helyeztem az ősvezető pajtás vállára, bár ő ezt is jobb írja, mint minden más. Úgy nem tudom, elgondolkoztam rajta, hogy egy mashupot csináljunk Zoltán Erika és valami rockzenek összevonásával, mert megkérdezem Orbán DJ Mix Tamás, van-e hozzá kedve, ha nincs, akkor majd én elkövetem. Egyébként még Udák Misi is el tudná, össze tudná ezt hozni egészen pontosan szerintem. Úgyhogy momentán sajnos nincs itt, de majd lesz. Nem ma, de valamikor. Ezután is köszönjük tényleg mindenkinek, aki ellátogatott a Somogyi Volkswagen nyár 6. rendezvényére múlt héten. Aki ott volt, az ugye hatalmas buli volt, illetve jó volt a hangulat, és nagyon jó fejemberek vannak ott minden évben. Van egy ilyen közös mag, és akkor mindig van, aki már nem jön, valaki még jön, és vannak újak, szóval teljesen jó a dolog, így ahogy van, és hát ne felejtjük, pajtások, ne felejtjük, hogy Rocksarok volt a mi utcánkban, mondom, volt.
1: Ameddig a föld kerek, ugye? Mindig lesznek rockerok.
2: Ez volt a Rocksarok.
0: Na ugye, hát megy a Sanyikám csak, de hát mégiscsak valahogy zárjuk ezt le, pajtások, zárjuk le, mert hát mégiscsak ugye, hát rockzene, de van köztük lassú is, igaz, hogy meg nyár is van, ugye, hát van itt, kérem, hangulat. Na most ez az a dal, amit majd holnap este 8-tól a nagy nyári extra nyári koktélban lehet hallani, többek között. It's getting near dawn. Ugye, aki tudja, hogy mi ez a Cream, azt tudja. És hát ez a dallam, kérem. Ez zseniális. No, de hogy ne üdvözzük el az Italo Disco kedvelőit, akik pár percen belül csatlakozhatnak Hajcsár Attila kitűnő műsorához, hiszen Attila kezdi a Music Story-t a főstúdióból élőben. Momentan mi is élők vagyunk, csak a külső stúdióból. Szóval nem ezzel zárnám én le ezt a mai koktélt, hanem engedjetek meg egy átvezető dalt a rock és a pop mesdjéjén, legalábbis hangulatban. Hát ez nem az a dal, Senikem, nem baj. Nem baj, ez is szép dal, szép dal. Hát akkor tudjátok, mit pajtások, ezzel a dallal búcsúzunk. Aztán holnap majd folytatjuk este 8-tól. Köszi, Senikem, köszi. Nagy voltál. És természetesen köszönjük a pajtásoknak a kitűnő közreműködés és a jelenlétet. Ahogy említettem, átadom a stafétát Hajcsár kollégának, és kezdődik a Music Story. Mondjuk ez a dal tényleg jobban illik oda. Legyen ez az átvezető. Jó pajtások!

A korabeli poptarisznyás bejátszás kapcsán pedig a szóparti dal hangzott el ugye benne. És hát a bejátszás 93-as bármi meglepő, az árnyalhatja a képet, hogy ugye maga a dal 94-ben jelent meg egy lemezen hivatalosan. Iván Bétót Laci előbb megkapta a dalt, amikor elkészült. Az első szóparti felvételről van szó, pajtások.

0: Nagyon szépen köszönöm minden kedves pajtásnak a jelenlétet. Az előbb már megköszöntem, de nem győzöm hangsúlyozni. Most pedig búcsúzik az elmúlt picivel több mint egy óra műsorvezető szerkesztője Popovics László, vagyis jó magam, a Tempó Kft. Tanácselnök és Sanyi nevében is. Holnap este 8-kor találkozunk élőben a nagy nyári extra koktélban, most pedig fogadjátok szeretettel Hajcsár Attilát és a Music Story-t a főstúdióban élőben. További jó rádiózást, sziasztok pajtások, ciao ciao.
1: Véget ért a móka mára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások!
2: Köszönöm, Lacikám. Tanácselnök, ez nagyon tetszik nekem. Na, kezdjünk.
3: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
4: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
2: De ez majdnem a véletlen művelet. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Popovics Lazi barátom már említette, de elmondom én is, hogy engem hogy ért ez a dolog. Délután 5 órakor otthon ülök, készülődök már a műsorra, talán még ment a mosógép. Hát, ahogy ez ilyenkor pénteken délután kora este lenni szokott, egyszer csak kapok egy telefont. Huhú, Attilám, gond van. Hát majdnem, hogy felrobbant oda bent a számítógép, ami azt jelenti, hogy eldurrant a tápegységen egy alkatrész. És hát nem csak a számítógépünk lett üzemképtelen, én először azt hittem, hogy nagyjából a vidámparki felüljáróig elmegy a 13. kerületbe a villany, legalábbis ahogy Laci barátom ezt elmesélte, de hát nem ez történt, de itt a központi épületben is egy komplett áramszünet lett miattunk. És hát persze rögtön elkezdtük vakarni a fejünket, hogy mi legyen, aztán Laci barátom gondolt egyet, és gyorsan elszaladt egy nagy kertbe venni egy új tápegységet. Majd bejött, beszerelte, és kiválóan működik minden, úgyhogy innen is hatalmas nagy köszönet érte, hogy megmentette a mai élő műsorainkat. Hát van ilyen. Ugye, ami elromolhat, az el is romlik. Ritkán szokott egyébként ilyen előfordulni. Most viszont, ha már így alakult, akkor lehet egy picit örülni is neki, mert bár most csak egy órában lehetett Popovics Lacit hallani, de ahogy azt az elköszönésében is már hallhatták, de akkor elmondom én is most, hogy lesz még egy műsor, kivételesen a holnapi napon, 20 órától, hogy meddig azt nem tudom, hát ha az alapműsoridőt tartja, akkor 2 órában, de szerintem, hogyha írogatnak neki, hogy maradj még Laci, akkor talán még arra is rá lehet venni, hogy 3 órán keresztül szórakoztassa önöket, hiszen Hudák Misi kollégánk szabadságon lesz, így rendelkezés áll a szombat esti műsoridő, úgyhogy előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek. Na, ezek voltak a félig rossz és amúgy meg jó hírek, de hát van itt még egy probléma, a holnapi napon reggel 9 órától Dombóvári Gábor nem lesz, nagyon ritka egyébként, amikor ő nincs, de most egy ilyen hirtelen jött egészségügyi probléma van, ami miatt nem tudja vállalni a holnapi műsort, és ugye az ő műsora olyan, hogy nem nagyon érdemes vagy jó ismételni, hiszen tele van aktualitásokkal, sporteredményekkel, focival, beszélgetésekkel, és tényleg olyan aktuális dolgokkal, hogy azt gondoltuk, hogy akkor most nem lesz ismétlés, délelőtt az automatát hallhatják majd, sok-sok jó zenével, nyári dalokkal is. Ami pedig a ma estét illeti, hamarosan hívom Valla Sándort, mert hogy jövő héten, pénteken este 21 órától ketten fogjuk majd köszönteni a nagy érdeműt, hiszen jön a New Generation műsor, ugye már jó néhány héttel ezelőtt ez meg lett ígérve, és annyira ma ráírtam azt, hogy persze, hogy jövök. Úgyhogy jövő héten pénteken, tehát vele kezdünk majd 21 órától 3 órán keresztül, 2012 óta piacra került, tehát nem feltétlenül a legújabb dalok, de mindenképpen a New Generation stílusból, az azok a felvételek, amik így megfogták az én Sanyi barátomat, és amiket talán így az elmúlt években már hallhattak, hát főleg itt a Music Story-ban. Utána néhány dal, és Vallassán Attilát is kapcsolom, ugyanis a kapitány úr ismételten készült, három felvétellel és egy kis történettel, úgyhogy az első két órában a két barátom. Aztán lesz majd kitűnő óranyitó mix. Nagy sikere volt egyébként a múlt heti mixnek. Valasanyi megszerezte a folytatását is, úgyhogy akik az igazi jó kis italo diszkót kedvelik, azok mindenféleképpen 22 órakor, de majd erre egyébként felhívom a figyelmet. Tegyék jó hangosra a hangerőt, és hát szórakoztassák magukat vagy a szomszédokat, hogyha lehet. Mert hogy tényleg egy igazán klassz, egy jó darabot fogok majd bemutatni. Legalább 15 percben. Hát nagyjából ez vár ránk. Induljon a program, mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Best disco in town.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A Music Story-ban ma este Valla Sándor.
0: Aki itt is van a vonalban, szervusz Sanyikám, szép jó estét!
2: Szia Attilám, szép estét kívánok neked is és a kedves hallgatóknak egyaránt.
0: Eltelt. Köszönjük szépen, most egy kicsit jobban, mert hogy hát egyrészt a stúdió működik jól, ez is fontos dolog, meg hát az is, hogy azért az időjárás is ezen a héten azért egy kicsit már kegyesebb volt hozzánk. Tehát én se szeretem ezt a 40 fok körüli rettenetet, ha bár most olvastam, hogy ez vissza fog jönni, tehát ezt nem ússzuk meg.
2: Vissza fog térni, és hál' Istennek leolvadunk.
0: Leolvadunk?
2: Nincs, újból. Hát igen, nem várom én se, de
0: ez van.
2: Tehát nem tudom mit csinálni, mert a nyár erről szól. Majd többet lobitkulunk esténként, aztán valahogy átvészeljük ezt a forróságot.
0: Hát igen, most olvastam, hogy valaki át akart sétálni a Velencei tavon, és hát tulajdonképpen át lehetne menni, ő neki nem sikerült, valahol az iszabba beragadt, aztán kihúzták, de minden esetre azért borzasztó, hogy tulajdonképpen át lehetne rajta sétálni, mert hogy olyan kevés benne a víz, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez most akkor mennyire egyedi dolog, aztán pont a napokban néztem a 90-es évek elején készült Szomszédok egyik epizódját, ahol pontosan ugyanez a helyzet, hogy a Kulka a filmbeli feleségével indul befelé a Velencei tóba, és bokáig ér a víz, és akkor szétnéznek, és azt mondják, hogy hát ebben mi most nem fogunk fürdeni. Úgyhogy ez nem feltétlenül olyan, ami teljesen egyedi, de hát persze mindenkit ez valamilyen módon, akik szeretnek fürdeni, meg a tavaink mellett pihenni, nyaralni, vagy csak hát egyáltalán ugye nyilván a mezőgazdaságnak is sok-sok szüksége van a vízre. Na de hát az az alkalom, ami miatt hívlak, az, hogy jövő héten ismételten New Generation műsort fogunk készíteni 3 órában.
2: Így van. Készülgetek pár dalt, most már azért rakosgatok bele a jövő heti mappában. Nem lesz nagy változás az eddigi szisztémához képest. Talán annyi, hogy próbálok most a 80-as évek előadóira koncentrálni, és azoknak az újra kiadott remixeivel, vagy újra gondolt dalaival készülök, illetve a kimondottan új dalokkal, amik már a 2010-es évek után készültek. Főleg most ezekben gondolkodok, hogy ebből merítünk majd ebbe a 3 órába. A műsor krémjét ez adná.
0: Ez nagyon jó, én ennek rendkívüli módon örülök, mert az olyan jó, amikor a régi előadók, mondjuk azt, hogy a New Generation dalokkal ismételten piacra lépnek és bekerülnek a rendszerbe, mert nem mindig sikerül, mert persze fanszínél és néhány előadónál ugye az idő előre haladtával, hát ez egy kicsit ugye már olyan, mint kiszelt tündének a naptára, hogy ahogy haladunk előre, minden évben egyre kínosabb a dolog. Szóval, hogy vannak olyan előadók, akik azért már közel a 80-hoz nem úgy énekelnek, mint annak idején a 80-as években, de ettől függetlenül azért jó őket ismételten hallani.
2: Hát több látod már a modern technika, mire képes. Itt most már azért tényleg nem arról beszélhet, hogy már láttam egy ugye érdekes posztot a Hargitai Gabitól, nem tudom, olvasta, de nem a 90-es években bulis dolgokra reagált, egy érdekes olvasmány, meg egy érdekes beszélgetést tett ebből. Na mindegy, a lényeg, hogyha már ugye ott is felmerült ez a kérdés, hogy nehéz pótolni az eredeti előadókat, vagy hát nem is lehet, vagy hát mindenféle megoldást találnak már a rendezvény szervezők erre. Hát amíg azt gondolom a minőségi zene jön, addig azért nincs ebben akkora probléma. A technikát meg hát nem tudunk vele mit csinálni, igénybe veszik. Itt komolyabban majd ez a mesterséges intelligenciás dolog lesz, ami vagy eldől jobbra-balra, vagy sehogy se. Hát minket felhasználókat azért érint, mint zene szerető ember, vagy hát mindenkinek van egy olyan érzékeny pontja. Én nem szeretem a túl sok mesterséges dolgot, de együtt élünk vele. Jó zenék kerültek ki az elmúlt hetekben ebből a dologból is. Tehát majd lehet, hogy mert nézünk egy párat a műsorban, meglátjuk, hogyan lesz. Neked is hangulatod, meg nekem is.
0: Hangulat.

0: azóta nem lesz baj, Sanyikám. Azzal nem lesz baj.
1: Szóval nem lesz baj.
0: Reméljük.
1: Elvisszük a Bolero Mix 40 éves új kiadását, és azt bemutatjuk akkor 10 órakor.
0: Szuper.
1: Gondolom, ez ellen se fogsz tiltakozni.
0: Nem, és innen nem. Is jó. Megköszönöm jó. Neked, hogy a múlt heti mixnek megküldted a folytatását.
1: Miatt, megmondom, hogy emiatt izgatott voltam.
0: Igen? Na csak közben nem hallottad, de megköszöntem, hogy elküldted a mai műsorra a múlt heti mixnek a folytatását, mert hogy annak nagy sikere volt, és valahogy én éreztem, hogy ennek biztos, hogy van folytatása, mert egy mix az nem mix, és akkor mondtad, hogy hát persze, hogy van, és mire beértem a stúdióba, addigra már ott volt, úgyhogy hálás köszönet érte, 22 órakor nyomjuk.
1: 86-ban rengeteg ilyen kiadvány volt, és remélhetőleg még az idei év azért tartogat ilyen meglepetéseket.
0: Hát ez most igen, ezt akartam mondani, hogy a Blanco y Negro most folyamatosan így adja van. Ki a legendás mixeket, de úgy, hogy azért belenyúlnak egy picit, tehát most nem az van, hogy elővették a mesterszallagot, és akkor gyerünk, hanem hát ez sem ugyanaz. Nagyjából hát a trackek egyeznek, de bele van nyúlva. Igen, igen.
1: Így van, a tracklista marad, de mások a szerzők. 2-3 verzió készültek CD-re, plusz a második CD-re rajt vannak ugye a régi verziók, mindenféle elérhető változatban, úgyhogy egy nagyon igényes és nagyon jó minőségű kiadvány. Nincs vége ennek a dolognak, remélem, hogy nem is lesz egy darabig. Én is mix hívő vagyok, te is, mi ketten egy húron pendülünk ebben, úgyhogy mi ezt különösen jó szívvel, meg nagy lelkesedéssel követjük ezeknek a megjelenéseknek a mi voltját, és hát be is szerezzük természetesen, ami majd a műsorodban hallhatóak lesznek folyamatosan.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, úgyhogy Sanyikám, én el is köszönnék tőled, hogy ne tartsalak tovább fel.
1: Köszönöm, hogy hívtál. És akkor
0: igazán nincs mit. Jövő héten pénteken este 21 órától, tehát Valla Sándorral. New Generation 3 órában. Sanyikám, köszönöm szépen neked, és további szép estét.
1: Sziasztok!
0: Köszi, ciao. Valla Sándort hallották. Szia.

0: Modern Heroes és a You're My Heart, You're My Soul. Hát ez egy elég érdekes felvétel volt. Természetesen valami AI-os csoda. Jó kis modern talking utánzat, de egy igazi eredeti Laserdance Humanoid Invasion, a 7-incses változat szólt itt a Music Story-ban. A vonalban pedig Balastyán Attila kapitány barátom, szervusz, szép jó estét!
1: Sziasztok, szia Attila, és szép jó estét kívánok a Popkarisznya rádió hallgatóinak is ezen a kellemes péntek estén, ami Music Story-val igazán kellemes.
0: Köszönöm szépen, érdekes témát hoztál a ma estére, hiszen lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem tudják a kedves hallgatók, hogy te amellett, hogy kitűnő rádiós vagy civilben rendszergazdaként dolgozol, és hát azt írtad nekem, hogy ma van, vagy a napokban van a rendszergazdák világnapja, vagy eseménye, nem tudom pontosan, hogy mi, minden esetre, hát azért neked ez egy ünnepnap akkor.
1: Annyit szeretnék mondani, hogy egy kicsit el is mosolyodtam, hogy nem tudtam, amikor erre készültem, hiszen aktuális. Ugye a Sysadmin Day a rendszergazdák megbecsülésének világnapja minden július utolsó pénteke, ami most hát ugye akkor... a hónap utolsó napja, a 31-e.
0: Igen, az jövő héten lesz, de jövő héten nem leszel itt nálunk, ezt akkor gyorsan el is mondjuk a hallgatóknak, de a következő héten majd természetesen folytatjuk ezt a bejelentkezés sorozatot.
1: Igen, így van, hiszen jövő héten ugye Vallasanyi lesz, hiszen az előbb őt is hallhatta a kedves hallgatók, hogy bejelentkezett telefonon. Viszont azon mosolyodtam el, hogy ugye azért lett aktuális az a téma, hogy még nálatok is aktuális, mert ez a tápegység mizéria, hát amiről nem tudtam.
0: Az hihetetlen volt, tehát van ilyen persze, mert hát ezek a gépek se újak már, bár Laci barátom egészen jól karbantartja, úgyhogy ha bármi gond, probléma van, akkor rögtön bejön és rögtön meg is tudja ezt oldani, de hát azért péntek délután nem így készül az ember, hogy valami probléma lesz, de hát szerencsére gyorsan elszaladt, szerzett egy vadonatúj tápegységet, ez betmk-zta a gépbe, és ahogy mondtam is itt a nyitó konvon, egyébként tényleg elment az áram, na nem úgy, mint a Mr. Bean, amikor ugye a főtérről ellopja a karácsonyfát, és akkor ott a félvárosba kialszik a lámpa, de majdnem, mert hogy itt a főépületbe elment az áram, akkor az árlat lett a tápegység miatt, de szerencsére működünk, úgyhogy rám írt az egyik kedves hallgató, hogy ilyen 2023-as promók mennek, meg ilyen régi fura zenék, amik mostanában nem mentek, mert nekünk volt valami mentésünk, és az ilyenkor szerverről, vagy valahonnan elindul, és hát az kontrollálatlan, tehát abban nem nagyon tudunk belenyúlni, de aztán hip-hop, amikor a villany visszajött, akkor már a tartalékgépről tudtunk üzemelni, amíg a főgép el nem készült.
1: Úgyhogy... Nos, hát akkor ünnepeljük a Popovics őrsözeti urat is, mint informatikus rendszergazdát ezekkel a most következő dalokkal. Tehát visszatérve erre a dologra röviden, a rendszergazdák világnapja ugye globálisan minden július utolsó péntekére esik, viszont minden harmadik péntekén július hónapban a magyarországi külön ünnepe van. Szinte egy Sysadmin Day nevű rendezvény, most ez azért merem bemondani, mert ugye ez egy nem üzleti reklám, ez egy nagyon jó kis összejövetel, amit non-profit szervezetek is szerveznek elsősorban. Persze vannak üzleti szponzorok, de általában ott szoktunk mi is lenni, jó magam a szakma miatt, mert kapcsolatot építek. Sajnos most a betegségem ebbe is megakadályozott, de ha már ebbe meglettem akadályozom, én ünnepeljük dalokkal.
0: Így van.
1: És itt a lényeg az, hogy tehát amikor ezt megünnepeljük, akkor jöjjön három olyan dal nagy szeretettel a kedves hallgatóknak, és remélem, hogy szívetekhez és fületekhez valakiknek mindenki megtalálja majd, hogy melyik a kedves ebből a háromból, vagy akár mind a három, amik a számítástechnika és informatika témájához kapcsolódnak. És az első felvétel már is egy nyújtáló felvétel lesz, nyújtáló egy szintvév műfaj kicsi fúziójában 2020-as esztendőből. Ezzel csinálok egy előreklámot a jövő heti Vallasanyival való közös műsorhoz is. Illetve a lényege az, hogy ez a dal, ami Andy Foxnak a Blazer Cat című felvétele lesz, egy instrumentális felvétel, fel fogja idézni azokat a hős időket, az internet kezdetének indulásának hőskát, amikor még betárcsázós hozzáférésünk volt. És nekem van egy ilyen emlékem, hogy ugyan internet előfizetésem a 90-es évek végén még nem volt otthon, de free mailem igen, mert akkoriban betárcsázósan lehetett azt is elérni. regisztrálni kellett egy terminál emulációval, fütyült a modem, és ennek a céljából az első e-mail címemet azt úgy regisztráltam, hogy fölvittem a telefondrótot a földszinte otthon a házunkból, a kis szobámba föl a tetőtérbe, és bekötöttem a modemet, és így lett először e-mail címem, aminél az első e-mailt a Petőfi Rádióban a kicsit megosztó Csiszár Jenő
0: Apukám
1: világa bizony annak a műsorba küldtem el, és fantasztikus volt, hogy 5 perc múlva be is olvasta azt a 3 sort, amit írtam neki, így országvilág előtt. Tehát így az van. Első dal ezeket az emlékeket idézi föl, Andy Fox és a Bowser Cat, hát nem dal, egy instrumentális felvétel. Itt nyújtáló és szintrév fúziójú, de nagyon kellemes dal, szerintem sokan fogják szeretni. Na, a második és harmadik dallal azért visszamegyünk a 80-as évekbe. Második felvétel az a 16-bit Changing Minds című dala lesz 1986-ból, ugyanis 1985-ben nagyot lépett a Commodore cég, és így a számítástechnika világa, hiszen az Amiga számítógépek nagy családját megalkotta, és az első gép ugye az Amiga 500 volt, egy legendás számítógép. Valódi multitask, szép és ergonomikus grafikus felület, tehát igazán felhasználó balansz, és egy olyan élményt, felhasználói élményt adott a felhasználó már, akinek volt rá pénze, mert azért valljuk be, az nyugaton is súlyos nyugatnémet márkába került például, meg dollárba, shillingbe, az az új fajta számítógép, hogy lebilincselő, multimédiás, grafikus és egyéb képességekkel ajándékozta meg azokat a felhasználókat, akiknek elég mélyen tudtak a zsebükbe nyúlni érte. Na most ezen kapott 86-ban 16-bit nevű nyugatnémet szinti pop zenekar, és készített egy dalt, ezt a bizonyos Changing Minds című felvételt, amiben gyakorlatilag az Amiga 500-as számítógép ilyen quick guide, tudod, amikor veszel valami műszaki cikket, egy ilyen gyors ismertető, hogy helyezd üzembe, és igen, hogy használd először. Na, ők ezt dalba foglalva éneklik el 1986-ban. A harmadik felvétel pedig nagyon kedves számomra azért, ez a Sidor People-nek, ugye a Stefana Kundariék csapatának, az 1988-as Digital Signal Processorra is röviden DSP című felvétele, ugyanis amikor elkezdtem hobbi rádiós műsorvezetőként 10 évvel ezelőtt, sőt már 10 és fél, hiszen ez februárban volt 2016-ban, az első Disco Galactica műsorok első évada konkrétan, ez volt a gumizeném, a konferáló zeném, úgyhogy, és hát egy informatikai témájú, ugye egy digitális célprocesszorról szól a dal, jelfeldolgozó processzorról, ha szó szerint fordítjuk. Nagy szeretettel ünnepeljük meg ekkor dalban a rendszergazdák világnapját, Topovics urat, főleg azért, mert ma külön küldetést is teljesített, és hallhatóak legyünk mindnyáján, többek között most én is, és éljenek a most akkor a rendszergazdák, rendszerüzemeltetők, hálózatüzemeltetők, és jöjjön ez a három dal szeretettel, és nagy szeretettel ezt küldeném a Poptarisznya Rádió hallgatóinak.
0: Attila, nagyon szépen köszönöm, és mindjárt korrigálnom is kell magamat, mert közben eszembe jutott, hogy bizony itt most nem egy hét kimaradás lesz, mert hogy jövő héten jön Valasanyi, 7-én én szabadságon leszek, akkor a kis Gyuri lesz helyettem, és 14-én leszek én itt legközelebb. Úgyhogy most egy pici szünetet fogunk tartani. Ez van, nyár van.
1: Semmi gond, akkor lesz idő még készülni a következő felvételekkel, és akkor még egyszer azt mondom, hogy nagyon örülök neki, és köszönöm a lehetőséget ettől függetlenül, és jó szórakozást kívánok a hallgatóknak ezekhez a dalokhoz, és szia Attila, és szeretettel további kellemes estét kívánnék a Poptarisznya Rádió hallgatóinak és a Music Story műsor hallgatóinak.
0: Nagyon szépen köszönöm. Valastyán Attilát hallották. Szerbusz, további szép estét kívánunk, és jöjjenek akkor a dalok a felkonferált sorrendben. Szia.

0: hogy a szakmában hívják kapitány úr. Három dalt választotta a ma esti összeállításában. Andy Fox, Browser Cat, 16 Beat, Changing Minds, majd a Cyber People, Digital Signal Processor. Miután nem sok időnk van már, új dalt nem indítok, de akkor még van annyi időnk, hogy belenézzek a Facebookba. Krahulec János, szép estét, sziasztok! Madla Jani, szép estét kívánok mindenkinek a rádió mellett és a stúdióban. Attilának köszönöm szépen. Nacsádi Gábor, sziasztok, sztorisok, szia Ati! Jó újra együtt, és jó, hogy megmentettétek a mai estét. Hát igen, mert hogy Laci barátom műsora, amelyik közelebb volt, ugye annak már 19 órakor meg kellett volna kezdődő, nagyobb veszélybe volt, mint én, de hát végül is jól alakult ez az este. Ligetiné, egyet Gabriella, sziasztok, szép péntek esti zenehallgatást, jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, jó munkát kívánok Attilának, Iszka Szent György, Fülel, köszönöm szépen, Hegyi Gábor, szép őszi estét kívánok mindenkinek, jöhet a sztori. Hát miért van ősz? Hideg van, nem tudom. Igen, tegnap este egyébként én voltam a Balatonon, és igen, én megvártam, hogy besötétedik, na mondom, akkor bemegyünk a vízbe, minden, és akkor elkezdett fújni a szél. És akkor végül is az a döntés született, hogy elmarad az esti pancsi, mert tényleg egy kicsit hideg volt. De nem kell aggódni, mert jön vissza a 40 fok, legalábbis hát ezt olvastam. Bozó Kitti, szép estét mindenkinek, egyelőre hazaúton fülelek, jó zenehallgatást mindenkinek. Köszönjük. Nagy János, üdv mindenkinek. Köszönjük. Kis Csenge, mindenkinek szép estét és kellemes zenehallgatást kívánunk. Üdv immár Prága környékéről. Gombos Márti is itt van, sziasztok, kellemes péntek estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Szabó Bandi, szép estét minden sztorisnak. Attila, neked jó műsorvezetést kívánok. Veszprém Fülel Bandi papa, köszönjük. Aztán Valasán Attila, akit az előbb hallhattak. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Kittivel egyelőre két helyszínen, de Zuglóban fülelünk. A ma esti három dal véletlenül kvantum, szinkrocitás. Aktuális is, igen. Perec Gábor, szép estét, nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, Attilának pedig jó műsorvezetést, örülünk, az újabb adásnak nagyon köszönjük. Hát én köszönöm szépen, hogy mindenki itt van. Jövő héten Valla Sanyival fogjuk együtt elkészíteni, majd ugye erről is volt a ma este folyamán már szó. Aztán a következő héten én nem leszek, szabadságon vagyok, és Kisgyuri barátom vállalta, hogy akkor helyettesíteni fog, úgyhogy most két alkalommal, tehát akkor így lesz majd adás, és aztán majd ez a úgymond klasszikus Music Story augusztus közepén fog visszatérni. Szabó Attila, ciao, üdvözlök minden Music Story hallgatót, no meg a lemezlovas, zárójel azt írja, hogy máskülönben Szlovákiában ilyen elnevezés nem létezik. Csak egyszerűen DJ Attilát. Igen, nálunk is ez a lemezlovas, ugye volt régen egy ilyen dal, ez a lemezlovas felvétel, ugye emlékszünk rá, és valószínűleg onnan van ez, meg nem nagyon lehetett ezt lefordítani, és ugye annak idején a régi rendszerben az, hogy DJ az úgy nem lehetett, és akkor lefordították, és azt mondták, hogy akkor lemezlovas. Ma már nem használjuk ezt a kifejezést, de minden esetre értem. És akkor, mivel 22 óra van, még egy gyors beírás, Szerencsi Tamás, a műszaki hiba ellenére lesz egy jó Music Story péntek este. Így van, nemhogy lesz, hanem már van, és még hozzá most egy olyan mix következik, amit a múlt héten az első részét már bemutattam, akkor nagy sikere volt, hát akkor itt van a folytatás, mert hogy ebben a pillanatban...
1: 22 óra. Music to music. Music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

0: Minden pénteken 21 órától éjfélig.
1: Pop, Euro és Italo Disco, High Energy, New Generation, azaz
0: Music Story.
1: Különlegességekkel, ritkaságokkal, remixekkel és Hajcser Attilával.

az biztos, hogy hangulatot lehet ezzel a dallal csinálni. Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Music Story második órája. A 40. évfordulóra a Max Mix sorozat folyamatosan jelenik meg. Most már a második darabot kapta meg a stúdió köszönetérte Valla Sándornak. A Max Mix 3 40. 2026-os kiadás, ezzel indult a második óra. Majd jött ez az AI feldolgozás, David Lime és a Bambina Crazy Cover Remix. Még nem kaptam ki ezek miatt, a felvételek miatt, amíg ez nem érkezik meg, addig néha így 2-3 hetente bemutatok egy ilyen feldolgozást, mert egyébként egészen jól sikerült, legalábbis nekem ez a véleményem, de igazából ugye azt tudjuk, hogy nem a műsorvezetőnek a saját ízlése alapján kell a műsort felépíteni. Bicó Tamás barátom egy jó nagy pohár kőbányai homályossal posztolt itt éppen egy néhány perccel ezelőtt, vagy egy órával ezelőtt. Azt így a szép jó estét itt is mindenkinek lelléről, egészségetekre. Hát Tomikám, a múltkor azt mondtad, hogy

ha vérképed miatt neked naponta 4-5 liter sört meg kell inni a nyaralás alatt, úgyhogy nem tudom most éppen ilyenkor este hol tartasz, de egészségedre. A Lonnie Gordonnal megyünk tovább. Happy All Over Again.

Holnap este 8 órakor mindenképpen füleljenek, mert hogy jön Popovics Laci. Ugyanis a ma este folyamán ugye csökkentett műsoridőben tudott csak jelentkezni a péntek esti koktél. Úgyhogy holnap este rendkívüli műsor, tehát 8 órától 20 órától itt a poptarisme.hu-n. Péntek esti koktél nyári kiadás.

Fred Ventura, ezúttal Michael van der Kuy remixében ez volt a Wind of Change. Szerintem ez nem ment még a műsorban. A Nagyádi Gábor írja, jók ezek a mixek, még mindig DJ úr, köszönöm szépen. Egy gyors szolgálati közlemény, a holnapi napon reggel 9 órától Dombóvári Gábor matiné című műsora elmarad. Gábor ugyanis betegséggel küszködik, nem komoly, de minden esetre jövő héten valószínűleg már itt lesz, de a holnapi napot az kihagyja. Bad Boys Blue-val megyünk tovább.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
3: Only the best music.
4: Music Story.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

picit több a 80-as évekből, mert hogy jövő héten New Generation műsor lesz 3 órán keresztül. A stúdió vendége természetesen Valla Sándor lesz. Bad Boys Blue, Fly Away, Gina T, Tokyo by Night, Razor Made Mixben. Majd jött a drága CC Catch, Smokey Joe's Café. Ritkábban szokott ez a dal menni, pedig jó. És hát ne felejtsük el, hogy aki szeretne CC Catch-el találkozni itt Magyarországon, annak már csak októberig kell várni, mert hogy az Arena Retro Party idei rendezvényének fellépő sztárjai között megtalálható CC Catch. Nem is tudom, 2 vagy 3 évvel ezelőtt már járt Magyarországon, viszonylag gyakran szokott jönni. Én már várom, bár a műsor eléggé egyhangú, hiszen mindenütt Európában ugyanazt láthatjuk tőle, de ettől függetlenül jó lesz vele majd találkozni. Szavással megyünk tovább.

0: 22 óra 59 perc van. Mel & Cream, Respectable. Az 1987-es dal, Stop Ethan Waterman szerzemény. Az egyik hölgy sajnos már nincs közöttünk. Minden esetre maradandót alakítottak ezzel a felvétellel, meg volt még néhány dal. Az utóbbi időben itt az automatában lehet hallani ennek a kitűnő felvételnek a rádió változatát, de ma beleakadtam ebbe az Extended Maxiba, és gondoltam, hogy akkor elhozom a műsorba. Mel & Cream, Respectable. Most pedig természetesen jön egy jó kis óranyitó mix. A pontos idő
1: 23 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

Gondolom most többen azt gondolják, hogy biztos hazament ez a Hajcsár Attila. Na de olyan nincs, hogy elköszönés nélkül itt hagyjam a stúdiót, de azt gondoltam, most hagyom hosszabban ezt a mixet a megszokottnál, mert hogy tele van 80-as dalokkal, és jövő héten ez nem nagyon lesz. Bár valasannyi, amikor a műsor elején bekapcsoltam, akkor említette, hogy majd a Bolero Mix az menni fog. Hát az nyilván nem New Generation, de azon kívül a jövő heti műsornak a zenei felépítése úgy erős 90%-ban majd a New Generation korszakból lesz. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy szenzációs dalokat fog hozni Sanyi barátom. Na hát nem olyan rég volt Fancy 80 éves, ugye itt a műsorban már ez akkor meg is lett említve. De valahogy arra még nem volt idő, hogy bemutassam azt a boxot, amit a Cix kiadó adott ki. 4 vinyl lemez és 4 CD. Egy nagyon kulturált és rendesen összeállított ilyen karton dobozba bepakolva, Fancy arcképével és hát persze a jubileumi logóval ellátva. Így került ez forgalomba, hogy meg is rendeltem Németországból. És hát most bemutatok egy olyan felvételt, ami így még itt a műsorban nem ment. Ez egy Fancy időnként. Na most kapaszkodjanak, németül is énekelt. Most egy ilyen következik, sajnos nem az eredeti hangszereléssel, de mint érdekesség. 3 percben akkor most jöjjön a nagy sikerű dal.

0: Na milyen? Várom a Facebookon a véleményeket. Flames of Love. Na, hallgassunk meg még egyet, nekem tetszik.
1: Music Story. Good music. Hajcsár Attilával.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tóthwolf Attila írja, hogy volt az a reklám a japán manussal? Nekem tetszik. Na így vagyok ezzel a német nyelvű fenszivel. Köszönöm. Most még egyet azért nem játszom le belőle, mert akkor a Mixcloud ki fogja dobni a műsort. Mert egy előadótól hármat enged maximum. De ha a mixben felismer még egy fancy dalt, akkor már buktuk. Természetesen ennél sokkal értelmesebb, normálisabb dalok is vannak ezen a kiadványon. Tulajdonképpen megtalálható fancy teljes pályafutása. Majd azért időnként be fogok belőle egy-két dalt mutatni, de hát természetesen az összes klasszikus megy folyamatosan, egyrészt a rotációban, másrészt itt a műsorban. Olyan igazán nagy különlegességet én egyelőre nem találtam, de majd be fogom üzemelni a lemezjátszót is, amikor legközelebb leszek. 3 hét múlva, mert hogy holnap, illetve jövő héten, akkor ugye Vallasanyi, a következő héten nem leszek, és majd csak augusztus közepén fogok majd visszajönni így a klasszikus Music Story-ba, akkor majd előszedjük a vinyleket, és meghallgatjuk, hát ha azokon találunk valami olyat, amit eddig még nem játszottunk.
1: Music Story.

Silent Circle Touching the Night speciál Disco Remix változatban. Majd a London Boys és az I'm Gonna Give My Heart. Ez is egy ilyen speciális változat. Jó hosszú, éppen ki is tölti a műsor időnket, hiszen 23 óra 58 perc van. Itt az ideje a búcsúnak. Ez is ennyi volt már a Music Story-n. Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét. Új és élő műsor a legközelebb jövő héten pénteken este 21 órától jelentkezünk. A többes szám azért, mert Valla Sándor lesz majd a stúdió vendége, és jönnek a fantasztikus New Generation dalok. Kettő hét múlva pedig Kis György lesz majd itt. Én ugyanis szabadságon leszek. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán, aki most előkerült több hónap után, valamint Valla Sándor segítségével készítettem, és köszönöm Valasán Attilának is a műsorban való közreműködést. Kicsit nehezen indult ez a mai élő összeállítás, hiszen probléma volt a számítógépünkkel, de ezt Popovics Laci megoldotta. Úgyhogy 20 óra óta szórakoztatjuk Önöket élőben, és ne felejtsék el, hogy holnap műsorváltozás lesz, ami azt jelenti, hogy Hudák Misi és a Zeneverzum nem lesz, hanem helyette 20 órától Popovics László jelentkezik majd nyári éjszakai koktéllal. És még egy műsorváltozása a holnapi napra. Reggel 9 órától Dombóvári Gábor Matiné című műsora betegség miatt elmarad. Nem fogunk ismételni, mert minden műsor aktuális. Tele van olyan sporteredményekkel, amiket hetekkel, hónapokkal vagy évekkel később játszani értelmetlen. Úgyhogy a holnapi adás tehát elmarad. Köszönjük szépen mindenkinek a ma esti megtisztelő figyelmet. Találkozunk tehát jövő héten, pénteken este 21 órától. Hajcsár Attilát hallották. Jó éjszakát kívánok!

0: This is Modern Talking Mini Mix by DJ Costa.
1: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisztja.hu. Tartson velünk!
2: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
1: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
3: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó.
4: Ready, go! Jó napot kívánok! A nevem Bétó László.
5: Nagyon szép napot mindenkinek! Kezdődik a Bétó Show. Sok-sok zenével, humorral. És a szokásos összekapcsolódással. Hiszen a mai napon is összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Remélem, akik velem tartanak, jól érzik majd magukat. Hallgatják a jobbnál jobb zenéket. És jókat nevetnek velem együtt. Azokon a klasszikus humor betéteken, amelyek megszólalnak a mai alkalommal is itt a Bétó Show-ban. Kezdődjék tehát a Bétó Show, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! Az egyik kedvencem Pato Benton, na meg ez a dal is, ezzel indul a mai Bétó Show. Ez a Groovin.

0: вот Пато Бентон. És ez volt a Groovin.
1: Poptarisznya.hu
2: a legnagyobb slágerek.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu
0: Pato Benton után Robin Gibb. Ez a Juliet.

0: Kim Carnes. A show folytatódik még hozzá humorral, nem is akár kivel kezdjük a humor blokkot, Hoffi Gézával. A jelenet címe Belvíz.
1: Hurrá! Levizsgázott Deutsch Tamás! Hát hát a szíveim! Mindenkinek kusszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban. Most gondold el, szegény Mészőt nem választották meg. Pedig annyira akarta, ha izé, a leendő. Csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van. Piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg. Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól, onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicib volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold el. Költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Te is az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek itt lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne. Ehelyett így. Bang az ajtó ki. Sajtó! Ettől álljul az ország, tudod? Menj az édesanyád. Mástól megírták, hogy Hoffi kéri, hogy ne látogassák. El lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet? Egyik este tekér, kínlódok ugyan, hogy mi következik, mit felejtettem el, a vén hülye hogy csinálja. Ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennyi a részni, képzeld el, innen a harmadik székről, puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért megy ki? Beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést. Csak hát azt nem az elejénkől, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekek! Hát egyszer úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. De akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni, és mondom, hogy... Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom, látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell, hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kérlek. Hát, ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami arról itt megél. Adjad már, polgárok, meg polgárasszonyok. Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor úgy éppen csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női vécé. Ki gondolná, mi? Na. Teve utcában nincsen, mert a teve tartja a vizet. Na most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víz, külföldi vízhajtót szedett, azt fölírták a TB-re, na most kérdezzetek, az a... Mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell a teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáll. Borzasztó érzésnek. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A Szathegy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Volt futkosás. Nem értették, mert őket is így hívják. Szóval szép volt, na, szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, magyar ember kevés halat eszik. Úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszevesztetten zavar? Ezek az új TV kanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik? Csak úgy érdeklődő. Biztos. Ott kell egy új nő az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hívás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy sikosság, köcsitálás. Hogy rohagy meg? Ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék, azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rohagy meg? Sába, sistergős, sejem, sonka. Az ilyen, miért nem azt mondatják be vele, hogy hurka? Az a kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr, mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy kis kedves, kis köpcös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Torgyán családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem már mit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem verti el senki se. Sem nevetni itt, örörire. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk, gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincsen. Én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
0: Ez volt a Belvíz és Hofi Géza. Most pedig egy régi, nagy klasszikus következik. Attól a művésztől, aki szintén sajnos már nincs közöttünk, őt úgy hívják, hogy Kazal László. Címe csak úgy egyszerűen a Százlábú.
2: Egy százlábú lesántulásának rövid, de szomorú története. Egyszer régen egy százlábú kóborolt a kert alatt, százláb nyomot hagyott hátra

Beakadt egy icipici csipke bokor aljába, apró tövis, szúris töfis, a kis lábát elvágta, így 99-re lett már a százas felváltva. Nem segített szegényen sem olyan, sem emilyen szer, de hát azért eltogyoghat még 99-el. Ám de másnap kora reggel rálépett egy darázsra, s mert jobb lábát vitte le a nyulánk fulánk varása. Így hát két lába van oda, persze így se sánta még, ehhez így is maradt éppen 98 hátralék. Azonban úgy fél tisztályba felbukott egy kavicsba, hogy a szám arányt így egyel egy kisé megjavítsa. Ismét egyik balik lába tört ki éppen bokába, s most már nem volt csak 97 épp láb birtokába. Persze azért maradt elég láb, amelyre ráállhat, és ami fogalmunk szerint nem számíthat sántának. Ám 11 órakor rázódult most egy

0: de mikor a toronyóra elütötte a delet, megcsúszott és hasra esett, egy bal lába oda lett, de még így is egész biztos tudomásom van róla, bár csak 95 maradt, mégse szorult mankóra, mégis 37 perc múlva csak úgy kutya futtába, 30 jobb lábbal lépett egy cigaretta csutkára, nagy sistergés hamukorom, ez lett volna rémes kép, ha a csikket nem taposták volna el már réges-rég, így maradt a 95, de sajnos nem sokáig, mert egy szúnyog lecsipkedett egy jobb lábad bokáig. 94 maradt tehát, vagy tán nem jól emlékszem, ismétlésül szaladjunk át még egyszer az egészet. Csipkebokor, darázsbarás, kavics és a jégverés, hasraesés, falánk szúnyog, nincs itt semmi tévedés. Stimmel minden, gyerünk tovább, ha drágjam csak át magam, 11 múlcs, 94 lábacska még hátra van. Hát csak úgy megy mendegél, de megbotlik a szalmába, és kitörik szegénykének megint csak egy ballába. Így 93 maradt, azaz várjunk, tartsunk sort, mert az egyik törött lába közben ismét összefort. 94 az állomány, mint az előbb, ám de nézd, a szegény kis százlábúra leskelődő szörnyűvészt. Egy lánc talpú vontató jön, óha ez rá taposna, széjjel málna szegény pára vékonyra és laposra. Itt is van már húgybeszemet, kinyithatod, nem égne, épp a két talp közé került, megmenekült szegényke. Ám de lássuk a lényeget, sok részlet nem érdekes, néhány lába úgy tört ki, hogy csak számolni érdemes. 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85-nél a száz lábú már egy kisé biceget, ezért egy kis gajacskából néhány szálkát kiszedett, így került egy nyalábfaláb a töröttek helyére, menjünk vissza hát a meselleges legelejére. De mert félek, hogy önök tovább nem fognak ráérni, megkérdezem önöket, hogy ki szeretne rálépni, ön szeretne, ön is jó van, akkor rajta tegye meg, elpusztult a rusnyaféreg, hogy a fene egye meg.
1: Kazal László után Kálai Ferenc és Márkus László következik. Jó ez nekünk?
2: Maga tudja ugyebár, hogy én a szocializmus törhetetlen híve vagyok.
3: Persze, hogy tudom, már többször is említett.
2: Úgy van, de nem csak említettem, hanem ennek megfelelően cselekszem és gondolkozom is.
3: Tudom, ezt is mondtam már.
2: Szóval csak onnét tudja, hogy én mondtam.
3: Nem csak onnan, egyszer levélben is megírtam.
2: Na látja, akkor hát nyilván nincs kétsége az én politikai nézeteimet illetően.
3: Semmi kétsége, maga csak ugyan a szocializmus híve. De mi történt, hogy ezt a dolgot szóba hozza?
2: Hogy mi történt? Nagy dolog történt, súlyos dolog történt.
3: Magával vagy a szocializmus?
2: Velem, képzelje, meginoktam.
3: Szent Habakuk, csak nem.
2: Sajnos. Nemrégiben történt, amikor este az a sűrű ronda köd volt Pesten. A körúton mentem hazafelé a kocsimmal, persze csak lépésben, mert olyan köd gomolygott, hogy az ember az orráig se látott. Néhol ki kellett szállnom a kocsimból, hogy kitopogassam az úttestet.
3: Képzelem, de folytassa, mi sodort a lelkiválságban?
2: Hát tulajdonképpen a köd. De csak közvetve, ugyanis a neonfények átvilágítottak a sűrű ködön is, és innen tudhattam volna, hogy melyik keresztutcánál járok, ha történetesen nem a szocialista Magyarországon élek, mert mi világított a ködön át? Röltex, meg közért, aztán cipőbolt. Ha nálunk kapitalizmus lenne, akkor a neonok azt világították volna, hogy Molnár és Fekete, vagy teszem azt Csetneki és Fia, és akkor tudtam volna, hogy a Veselényi utcánál vagyok. De mit ér az ember azzal, hogy közért meg cipőbolt? Így ébredtem arra, hogy a kapitalizmusnak is megvannak a maga előnyei, vagyis, hogy a szocializmus jó dolog, de olykor jobb a kapitalizmus.
3: Na, ez így pontatlan. Mi az, hogy olykor?
2: Hát ködben. Szóval akkor így fogalmazom, na várjon csak. Jó dolog a szocializmus, de ködben jobb a kapitalizmus.
3: Még mindig nem pontos, sűrű ködben, így kell mondani.
2: Úgy van, tehát a szocializmus jó dolog, de sűrű...
3: Várjon. Maga tézise csak a városokban áll helyt, falun nem. Tehát azt is meg kell mondani, hogy...
2: Igaza van. Vagyis a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben a városokban...
3: És este, ez is fontos...
2: Így, igaza van. Akkor hát a tétel így hangzik, a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben este a városokban jobb a kapitalizmus.
3: Ez még nem pontos, mert a gyalogjárók el tudják olvasni az utcaneveket, csak az autósok nem. Ezt is bele kell venni az ideológiai tételbe, nem gondolja?
2: Igazán. A szocializmus jó dolog, de sűrűködben este a városokban az autósok részére jobb a kapitalizmus.
3: Látja, látja, így már rendben van. Sajnálhatja, hogy erre az igazságra nem 20 évvel ezelőtt jött rá.
2: Miért sajnálnám? Hol volt nekem 20 évvel ezelőtt autóm?

következő dal David Guettát, Robin Schulz kövesse, és persze ugye mondani sem kell, hogy ez is az újdonságok közé tartozik. Jön Robin Schulz és a Better Times.

Madonna, aki ontja az új dalokat az elmúlt egy hónapban. Immáron ez a harmadik. Ez a dance terjed. És Madonna.

0: los Estados Unidos.
1: Elő került Carlos Santana, és az ő fantasztikus gitárja, na meg egy új dal. Becky G-vel. Szóval Becky G és Carlos Santana.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Oh, Fozzy Baby. Lassan már csak emlék. Nem, amikor tartott és volt, és jöttek a közvetítések, a meccsek, volt közöttük jó, kevésbé jó. Egyetlen egy bajom volt vele, hogy nagyon-nagyon messze volt. Mert ugye Amerika, Mexikó és Kanada azért nem itt van a szomszédban. Foci VB már nincs, viszont maradt a dal. A hivatalos dal, amely szintén zseniális, akárcsak valamennyi Foci VB-re írt és énekelt Shakira dal. Szóval marad emlékbe ez a dal, legalábbis számomra ez a Die Die.

Ez volt a Dai Dai, és ő volt Shakira, a foci VB koronázatlan királynője. Három foci VB-hez írt és énekelt dalt. Talán a legnagyobb siker az első, az afrikai foci VB-re írt dala. De azt hiszem, ez a Dai Dai is még egy darabig itt marad velünk. Az Ikona Pop következik, ez egy svéd könnyűzenei duó, amely 2009-ben alakult. Ez a legfrissebb daluk, Ikona Pop, ez a Yellow.